0: Realibusa.
1: Ukhozi FM.
2: Ukhozi FM.
1: Luhamba phambili. Legend versus legend. Isigubu sakudala. Lihlophe. Ukhozi FM.